0: oszć, éjjel zakszkő mély, éj, oszć, éjjel zakszkő, éj, oszť, éjjel zakszkő mély.
1: Sige, hogy vagyunk, permalérgisek skinny mi? Valt, moanes, full.
2: Oszni!